Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

everything, put it on.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Dip trip, the Fantasia.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szülinapi meglepetés jár a rendőröknek, már kérhető a HPV elleni oltás. Színművészekre szavazhatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ajándék az egyenruhásoknak születésnapja után. Minden rendőr kap egy szabad napot a jövőben. Az intézkedés szeptember 1-től hatályos. Az ORFK vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. A készítmény a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára érhető el ingyen. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. Orozi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a vakcina a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be. A teljes védettséghez 2 oltás szükséges 6 hónap különbség. Megkezdődött a közönségszavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A 4 színművész közül szeptember 15-éig választhatja ki a közönség a kedvencét. A díjért Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza verseng, akik közül a korábbi szakmai voksolások alapján kerül ki a végső győztes. Az elismerést szeptember 17-én adják át a Víg Színházban. A cél, hogy a kiemelkedő művészi teljesítményt és a közösségépítő szerepet jutalmazzák így módon. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszok adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra, így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tűzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ehhez szkeptikusan álltak.
1: Ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Elindult a Nők Háza program. Fehér vacsorát rendeztek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Útjára indult Szolnokon a Nők Háza program, amely az esélyegyenlőséget és a humán egészségfejlesztést szolgálja. Számolt be róla a Szolnok TV. A nyitó rendezvényen a résztvevők Brunswick Teréz életútjával is megismerkedhettek. A kezdeményezés egy 3,5 éven át tartó rendezvénysorozat része, amelynek célja, hogy támogassa és erősítse a nők mentális, szellemi és fizikai egészségét. A szervezők a programokkal többek között az egészségtudatosságra, a közösségépítésre és a nők esélyegyenlőségének előmozdítására szeretnék felhívni a figyelmet. Idén is nagy sikert aratott a szolnoki fehér vacsora, tudósított a Szolnok TV. A különleges közösségi programnak a Szent Háromság tér adott otthont, ahol a résztvevőket lehetőség szerint fehér öltözékben, fehér abrosszal és saját maguk által hozott finom falatokkal várták. A rendezvény különlegessége, hogy a vendégek közösen egy elegáns szabadtéri vacsora keretében tölthettek el egy estét a város egyik központi terén. A program mára a szolnoki rendezvénysorozat egyik kedvelt eseményévé vált. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAVA honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papír nyugták adatainak kézirögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugtaadatszolgáltatás kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Szolnokon is elindulhat az Érintők program, amely önkéntesekkel segíteni a kórházban szülői jelenlét nélkül maradt csecsemőket, írja a szoljon.hu. A kezdeményezés képviselői már egyeztettek a Hetényi Géza kórházzal, a részletek kidolgozása azonban még tart. Az intézményben jelenleg 7 kórházban hagyott csecsemőről gondoskodnak. Az önkéntesek nem ápolási feladatokat végeznének, hanem rendszeres jelenléttel, figyelemmel és testközelséggel egészítenék ki a szakemberek munkáját. Önkéntesnek már most lehet jelentkezni, ehhez nem kell egészségügyi végzettség. A kórházi munkát azonban alkalmassági vizsgálat és felkészítés előzi meg. Szolnok napjához kapcsolódó városnapi megemlékezést tartottak szombaton a vasútállomáson, írja a szoljon.hu. A város számára meghatározó évforduló az 1847. szeptember 1-én megnyitott Pest-Szolnok vasútvonalhoz kötődik, amely új korszakot hozott Szolnok fejlődésében. Az ünnepségre egy gőzmozdony által vontatott nosztalgiavonat is érkezett. A rendezvényen azt is megerősítették, hogy felújítják a szolnoki vasútállomást. Megújul az épület, rekonstruálják az átmenő fővágányokat és lecserélik a fővonali váltókat. Rekordszámban több mint 500-an vettek részt az idei Béres Szenior sétán Szolnokon. A hagyományos rendezvényt minden évben a városnapjához kapcsolódva szervezik meg, és ezúttal is számos egyesület, valamint nyugdíjas klub csatlakozott hozzá. A program célja, hogy mozgásra ösztönözze az idősebb korosztály tagjait, miközben közösségi élményt is biztosít számukra. A nagy érdeklődés azt mutatja, hogy a rendszeres testmozgás és az aktív időskor iránt továbbra is jelentős az érdeklődés Szolnokon. Számolt be róla a Szolnok TV. Összehangolt rendőrségi ellenőrzést tartottak Szolnokon többek között a Felső-Szandai réten és a Városközpontban. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a szolnoki rendőrkapitányság munkatársai közösen ellenőrizték az autósokat. Az akció egyik célja a gyorshajtások, valamint az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása és a közlekedési szabályokat megszegő járművek kiszűrése volt. Az átalakított gépkocsik ellenőrzésében a megyei kormányhivatal közlekedési hatósága is közreműködött. Az ellenőrzések során több mint egy tucat, összesen 13 jármű forgalmi engedélyét vonták be engedély nélküli átalakítások miatt. Akadt olyan sofőr is, aki ittasan, gumiabroncs nélkül a felnén közlekedett. Számolt be róla a szoljon.hu. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
4: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, bők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Erősítenék a gyorshajtók elleni fellépést Szolnokon, elsősorban a Pólya-Tibor és a Szapári úton, írja a szoljon.hu. A városvezetés a rendőrséggel is egyeztetett, és további sebességmérő rendszerek, valamint más forgalomlassító megoldások lehetőségét is megvizsgálnák. A rendőrség szerint mindkét érintett úton jelenleg is rendszeresen mérnek fix és mobil eszközökkel. Az ellenőrzések helyszíneinek kiválasztásakor a baleseti kockázat mellett a lakossági és önkormányzati jelzéseket is figyelembe veszik. Az esetleges

0: Lakossági fórumra várja a kertvárosban élőket Sámson László önkormányzati képviselő tanácsnok. Számoltak be róla a város honlapján. A fórumot ma este 6 órától tartják a kertvárosi közösségi fiókkönyvtárban. A rendezvényen a helyi lakosok közvetlenül tehetik fel kérdéseiket, illetve megoszthatják észrevételeiket és javaslataikat a városrész jelenével és jövőjével kapcsolatban. A fórumon részt vesz Györfi Mihály polgármester, valamint a Szolnoki Rendőrfőkapitányság közlekedési osztályának vezetője is. Így a városrészt érintő általános ügyek mellett a közlekedésbiztonsággal és a rendészettel kapcsolatos kérdésekre is választ kaphatnak a városrészben élők. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok! 11 lassan 12 perccel 6 óra után, szeptember 2-án, szerdán. Sok boldogságot a Rebekáknak, a Dorináknak és a szülinaposoknak is. Maxim Levente vagyok. Nem sokára az Aqua, előtte még a Well Hello, most pedig az MNS jön a Salsol Nuggettel. Figyeljük csak meg, lassan itt az őszi szünet, aztán karácsony, szilveszter, irtózatos sebességgel telik az idő. Nemrég kezdődött a nyár és pár hőkupulával később már suli van. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha már is valahol dugó vagy, nagyisten baleset van. Várom az infót. Jó reggel!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 2-án szerdán, ma van a Kókusz világnapja. Az emléknapot 2009-ben alapította az ázsiai és csendes-óceáni kókusz közösség. Ilyen is van. Hogy felhívja a figyelmet a kókuszdió fontosságára a fenntartható mezőgazdaságban, az egészséges táplálkozásban és a trópusi országok gazdaságában, a kókuszpálmát a termesztővidékeken gyakran az életpálya elnevezéssel is illetik, mivel szinte minden része a vízétől és a húsától kezdve a rostos héján át a pálma levelekig hasznosítható. Közben elindítottam egy újabbat a 90-es és 2000-es évekből, jön a Kosindala, a Ketchup. Eszten jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gombófelhős időnk lesz, és lehet zápor, zivatar is, főleg az ország nyugati felében. A maximum 26-32 fok között alakul a részletek, és a folytatás a hírek végén rögtön fél hét. Jó reggelt! A Morcsiba zenél nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Elindult a Nők Háza program. Fehér vacsorát rendeztek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Ugye az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Útjára indult Szolnokon a Nők Háza program, amely az esélyegyenlőséget és a humán egészségfejlesztést szolgálja. Számolt be róla a Szolnok TV. A nyitó rendezvényen a résztvevők Brunswick Teréz életútjával is megismerkedhettek. A kezdeményezés egy 3,5 éven át tartó rendezvénysorozat része, amelynek célja, hogy támogassa és erősítse a nők mentális, szellemi és fizikai egészségét. A szervezők a programokkal többek között az egészségtudatosságra, a közösségépítésre és a nők esélyegyenlőségének előmozdítására szeretnék felhívni a figyelmet. Idén is nagy sikert aratott a szolnoki fehér vacsora, tudósított a Szolnok TV. A különleges közösségi programnak a Szentháromság tér adott otthont, ahol a résztvevőket lehetőség szerint fehér öltözékben, fehér abrosszal és saját maguk által hozott finom falatokkal várták. A rendezvény különlegessége, hogy a vendégek közösen egy elegáns szabadtéri vacsora keretében tölthettek el egy estét a város egyik központi terén. A program mára a szolnoki rendezvénysorozat egyik kedvelt eseményévé vált. Erősítenék a gyorshajtók elleni fellépést Szolnokon, elsősorban a Pólya Tibor és a Szapári úton, írja a szoljon.hu. A rendőrség szerint mindkét helyen jelenleg is rendszeresen mérnek, emellett további forgalomlassító megoldásokat is vizsgálnak. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék a hét közepén. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, melyből a Dunántúlon itt-ott kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos gomoly felhős idő váltakozik, késő délután nyugaton lehet ismét erősebb a felhőzet, és ott újból lehet zápor, esetleg zivatar. A maximum 26-32 fok között alakul, holnap egy gyenge hidegfront hatására szelesebb, és szintén záporokkal, esetleg zivatarokkal tarkított időnk lesz, 25-31 fok közötti maximum mellett. A folytatásban hamarosan Zséda énekel, előtte a Scissor Sisters dala szól, az I Don't Feel Like Dancing a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt indul a nulladik óra a suliban, remélem, hogy így szeptember 2-án még nagyon kevés gyerkőcnek van nulladik órája, de akinek mégis az húzon nyúlcipőt. Mindjárt friss hírek, aztán zenél a Margaret Island. És jön Sasha is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A klímaváltozás és a hazai kertészek. Rekordszámú résztvevő a Béres Senior sétán. Összehangolt rendőrségi ellenőrzést tartottak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekedjenek. Kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
1: Rekordszámban több mint 500-an vettek részt az idei Béres Senior sétán Szolnokon. A hagyományos rendezvényt minden évben a Városnapjához kapcsolódva szervezik meg, és ezúttal is számos egyesület, valamint nyugdíjas klub csatlakozott hozzá. A program célja, hogy mozgásra ösztönözze az idősebb korosztály tagjait, miközben közösségi élményt is biztosít számukra. A nagy érdeklődés azt mutatja, hogy a rendszeres testmozgás és az aktív időskor iránt továbbra is jelentős az érdeklődés Szolnokon. Számolt be róla a Szolnok TV. Összehangolt rendőrségi ellenőrzést tartottak Szolnokon többek között a Felső-Szandai réten és a Városközpontban. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a szolnoki rendőrkapitányság munkatársai közösen ellenőrizték az autósokat. Az akció egyik célja a gyorshajtások, valamint az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása és a közlekedési szabályokat megszegő járművek kiszűrése volt. Az átalakított gépkocsik ellenőrzésében a megyei kormányhivatal közlekedési hatósága is közreműködött. Az ellenőrzések során több mint egy tucat, összesen 13 jármű forgalmi engedélyét vonták be engedély nélküli átalakítások miatt. Akadt olyan sofőr is, aki ittasan, gumiabroncs nélkül a felnén közlekedett. Számolt be róla a szoljon.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időre készülhetünk környékünkön. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Napközben nagyjából 28 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Helyenként rövid zápor vagy zivatar is előfordulhat. A szél időnként élénk, néhol erős lehet. Tartós esős idő azonban nem érkezik a térségbe. A következő napokban ismét több napsütésre számíthatunk.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, hamarosan Bryan Adams Melcivel, ebben a fél órában a Bastia Pompeijjel, illetve elsőként Ékonyan a Locked Up-pal. Ha már is dugó baleset van valahol, várom az infót. 0620 55 55 155, ugyanitt a névnaposa Rebekákat, Dorinákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 2-án, azon a napon, amelyről korábban kiderült, hogy a kókusz világnapja. A magyar történelem szempontjából pedig szintén egy jelentős nap. Buda 1686-os visszafoglalásának ünnepe ezen a napon szabadult fel 145 évnyi török hódoltság alól. További érdekességek a mai napról egy picit később. Addig Sasha az I Feel Lonely-val, most pedig a Bastille-jön a Pompeii-jel a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Kellemesen nyárias időnk lesz, kis széllel, néha napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, főleg a nyugati ország részben egy-egy záporral, zivatarral. 29-32 fok között alakul a maximum. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán Will Smith's Getting Jiggy With It című slágerét indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elkezdődött az iskola. Tart a kutyákoltás a veszettség ellen. Lakossági fórumot tartanak a kertvárosban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptember 1-én országszerte több 100 000 gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőralezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzák, ne veszélyeztessenek.
1: Szolnokon is tart az ebek kötelező veszettség elleni védőoltásának idei programja, közölték a város honlapján. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az oltásokat kijelölt helyszíneken és időpontokban végzik. A gazdákat pedig arra kérik, hogy gondoskodjanak kutyáik kötelező oltásáról. A veszettség elleni vakcina beadása minden 3 hónaposnál idősebb ebb számára kötelező, az oltás elmulasztása pedig hatósági intézkedést vonhat maga után. A szolnok.hu arra is felhívta a figyelmet, hogy az oltásra az állatoltási könyvét is érdemes magukkal vinniük a gazdáknak. Lakossági fórumra várja a kertvárosban élőket Sámson László önkormányzati képviselő tanácsnok. Számoltak be róla a város honlapján. A fórumot ma este 6 órától tartják a kertvárosi közösségi fiókkönyvtárban. A rendezvényen a helyi lakosok közvetlenül tehetik fel kérdéseiket, illetve megoszthatják észrevételeiket és javaslataikat a városrész jelenével és jövőjével kapcsolatban. A fórumon részt vesz Györfi Mihály polgármester, valamint a Szolnoki Rendőrfőkapitányság közlekedési osztályának vezetője is. Így a városrészt érintő általános ügyek mellett a közlekedésbiztonsággal és a rendészettel kapcsolatos kérdésekre is választ kaphatnak a városrészben élők. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 2-án, szerdán. Rebecca Dorina napja van, sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 56 éve a mai napon a Genesis együttes újsághirdetés útján keresett dobost, így ismerték meg Phil Collins-t. Ma 62 éves Keanu Reeves, amerikai színész, a Matrix Neo-ja. ...61 éve ezen a napon született Lennox Lewis, nehézsúlyú boxoló, olimpiai és világbajnok. ...31 éve Clevelandben megnyitotta kapuit a rock and roll hírességek csarnoka, vagyis a Rock and Roll Hall of Fame. És 60 évvel ezelőtt ezen a napon született Salma Hayek, mexikói származású amerikai színésznő is. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már az új tanév második reggelén elesett az M0-ás az M1-es felé, a Nagy-Duna hídon többen ütköztek, több mint 10 kilométeres a sor, majdnem az M5-ösig ér, aki tud, kerüljön időben. Mindjárt becsöngetnek 8 óra közeleg, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, a következő fél órában pedig játszom majd Gloria Estefan slágerét. És jön az Animal Cannibals is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Elindult a Nők Háza program. Fehér vacsorát rendeztek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról. Mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Ugye az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Útjára indult Szolnokon a Nők Háza program, amely az esélyegyenlőséget és a humán egészségfejlesztést szolgálja. Számolt be róla a Szolnok TV. A nyitó rendezvényen a résztvevők Brunswick Teréz életútjával is megismerkedhettek. A kezdeményezés egy 3,5 éven át tartó rendezvénysorozat része, amelynek célja, hogy támogassa és erősítse a nők mentális, szellemi és fizikai egészségét. A szervezők a programokkal többek között az egészségtudatosságra, a közösségépítésre és a nők esélyegyenlőségének előmozdítására szeretnék felhívni a figyelmet. Idén is nagy sikert aratott a szolnoki fehér vacsora, tudósította a Szolnok TV. A különleges közösségi programnak a Szent Háromság tér adott otthont, ahol a résztvevőket lehetőség szerint fehér öltözékben, fehér abrosszal és saját maguk által hozott finom falatokkal várták. A rendezvény különlegessége, hogy a vendégek közösen egy elegáns szabadtéri vacsora keretében tölthettek el egy estét a város egyik központi terén. A program mára a szolnoki rendezvénysorozat egyik kedvelt eseményévé vált. Erősítenék a gyorshajtók elleni fellépést Szolnokon, elsősorban a Pólya Tibor és a Szapári úton, írja a szoljon.hu. A rendőrség szerint mindkét helyen jelenleg is rendszeresen mérnek, emellett további forgalomlassító megoldásokat is vizsgálnak. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Safri Duo-tól vagy a Dario G-től, elsőként pedig a Black Eyed Peas egykori énekesnőjétől, Fergie-től, Big Girls Don't Cry. A nagylányok nem sírnak még akkor sem, hogyha hosszú-hosszú perceken, fél órákon keresztül araszolnak az M0-ás dugóban. Folyamatosan jönnek a hallgatóink üzenetei, hogy nagyon nagy dugó van az M0-áson, az M1-es felé, a Nagy Duna hídon történt baleset miatt. Kitartást, jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Sajnos balesetekkel indul a mai reggel a 24-es főút Recski szakaszán. Kamion és kis teherautó ütközött, a 38-as kilométernél a forgalom félpályán halad, és továbbra is óriási, több mint 10 kilométeres a torlódás az M0-áson, az M1-es felé a Nagy-Duna hídon többen ütköztek, az M5-ösnél van a sor vége. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 50.

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos gomoly felhős idő, 28-29 fokkal, a hírek végén részletes időjárás jelentés, amelyből kiderül, hogy fog-e esni, és ha igen, akkor hol. Aztán pedig a Sixpence None the Richer dalát indítom. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Come on.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A klímaváltozás és a hazai kertészek. Rekordszámú résztvevő a Béres Senior sétán. Összehangolt rendőrségi ellenőrzést tartottak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekedjünk. Kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
1: Rekordszámban több mint 500-an vettek részt az idei Béres Senior sétán Szolnokon. A hagyományos rendezvényt minden évben a Városnapjához kapcsolódva szervezik meg, és ezúttal is számos egyesület, valamint nyugdíjas klub csatlakozott hozzá. A program célja, hogy mozgásra ösztönözze az idősebb korosztály tagjait, miközben közösségi élményt is biztosít számukra. A nagy érdeklődés azt mutatja, hogy a rendszeres testmozgás és az aktív időskor iránt továbbra is jelentős az érdeklődés Szolnokon. Számolt be róla a Szolnok TV. Összehangolt rendőrségi ellenőrzést tartottak Szolnokon többek között a Felső-Szandai réten és a Városközpontban. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a szolnoki rendőrkapitányság munkatársai közösen ellenőrizték az autósokat. Az akció egyik célja a gyorshajtások, valamint az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása és a közlekedési szabályokat megszegő járművek kiszűrése volt. Az átalakított gépkocsik ellenőrzésében a megyei kormányhivatal közlekedési hatósága is közreműködött. Az ellenőrzések során több mint egy tucat, összesen 13 jármű forgalmi engedélyét vonták be engedély nélküli átalakítások miatt. Akadt olyan sofőr is, aki ittasan, gumiabroncs nélkül a felnén közlekedett. Számolt be róla a szoljon.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időre készülhetünk környékünkön. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Napközben nagyjából 28 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Helyenként rövid zápor vagy zivatar is előfordulhat. A szél időnként élénk, néhol erős lehet. Tartós esős idő azonban nem érkezik a térségbe. A következő napokban ismét több napsütésre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A nap közlekedési híre, hogy óriási dugó van. Az M0-áson, a Nagy Duna hídon történt baleset az M1-es felé vezető oldalon, többen ütköztek a belső sávban, és egészen az M5-ösig ér a sor vége, ez több mint 10 kilométer. Érdemes megfontolni a kerülő utat. Tehát kitartást, jó utat, a Nightcrawlers-el, push the feeling on a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elkezdődött az iskola. Tart a kutyákoltás a veszettség ellen. Lakossági fórumot tartanak a kertvárosban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptember 1-én országszerte több 100 000 gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőralezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Szolnokon is tart az ebek kötelező veszettség elleni védőoltásának idei programja, közölték a város honlapján. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az oltásokat kijelölt helyszíneken és időpontokban végzik. A gazdákat pedig arra kérik, hogy gondoskodjanak kutyáik kötelező oltásáról. A veszettség elleni vakcina beadása minden 3 hónaposnál idősebb ebb számára kötelező, az oltás elmulasztása pedig hatósági intézkedést vonhat maga után. A szolnok.hu arra is felhívta a figyelmet, hogy az oltásra az állatoltási könyvét is érdemes magukkal vinniük a gazdáknak. Lakossági fórumra várja a kertvárosban élőket Sámson László önkormányzati képviselő tanácsnok. Számoltak be róla a város honlapján. A fórumot ma este 6 órától tartják a kertvárosi közösségi fiók könyvtárban. A rendezvényen a helyi lakosok közvetlenül tehetik fel kérdéseiket, illetve megoszthatják észrevételeiket és javaslataikat a városrész jelenével és jövőjével kapcsolatban. A fórumon részt vesz Györfi Mihály polgármester, valamint a szolnoki rendőrfőkapitányság közlekedési osztályának vezetője is. Így a városrészt érintő általános ügyek mellett a közlekedésbiztonsággal és a rendészettel kapcsolatos kérdésekre is választ kaphatnak a városrészben élők. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hír, hogy már megszűnt a forgalmi akadály az M0-áson a Nagy-Duna hídon az M1-es felé, ahol korábban többen ütköztek, de több mint 10 kilométeres dugó alakult ki, úgyhogy az csak lassan fog feloszlani. Kitartást, jó utat, pár pillanat és megtörténik a baj, úgyhogy óvatosan a bajkeverő, azaz Troublemaker című Tayo Cruz sláger indítja ezt az órát. 5 perccel múlt 9, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Robbie Williams 52 évesen tudta meg, hogy autista. A brit énekes felszabadító felismerésként beszélt a diagnózisról, amely szerinte számos korábbi viselkedésére és belső küzdelmére magyarázatot adott. Most 1998-ban megjelent Millennium című dalával megy tovább a szerda reggel, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Véget ért a reggeli csúcs, jöhetnek a munkálatok. M7 Lettenye felé a 22-es és a 45-ös kilométer között. Mozgó terelés mellett dolgoznak, a belső sávot zárják le. Jelenleg Tárnok után torlódik 3-4 kilométeren a pálya, és szakasztott ugyanez a helyzet az M5-ösön is Budapest felé Újhartyánnál. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ricky Martin folytatja Krisztina Aguilerával.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a szeptemberi nyár, ma 30 fok körül alakul a maximum, napos gomoly felhős idő lesz, esni csak a nyugati határ mentén eshet kis eséllyel. Holnap egy gyenge hidegfront miatt elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar, a maximum 26-32 fok között alakul majd. Sean Paul, Vivi Burnin, így megy tovább a szerda reggel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez már a második nap, hogy a nyár fiai visszatértek az iskolapadba. Véget ért a szerda reggel, szeptember 2-a van, jönnek a friss hírek. Két ember van, szerintem, aki várja az iskolakezdést gyerekkorában, és aki nem annyira. Én az előbbibe tartoztam, alig vártam, hogy végre találkozzak az osztálytársaimmal. Nagyon jó közösség volt, tegyük hozzá. A nyár fiai, azaz The Boys of Summer címmel DJ Sammy dalával is készülök a következő órára, és jön majd a Follow the Flow is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Elindult a Nők Háza program. Fehér vacsorát rendeztek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Ugye az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer emberrel biciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Útjára indult Szolnokon a Nők Háza program, amely az esélyegyenlőséget és a humán egészségfejlesztést szolgálja. Számolt be róla a Szolnok TV. A nyitó rendezvényen a résztvevők Brunswick Teréz életútjával is megismerkedhettek. A kezdeményezés egy 3,5 éven át tartó rendezvénysorozat része, amelynek célja, hogy támogassa és erősítse a nők mentális, szellemi és fizikai egészségét. A szervezők a programokkal többek között az egészségtudatosságra, a közösségépítésre és a nők esélyegyenlőségének előmozdítására szeretnék felhívni a figyelmet. Idén is nagy sikert aratott a szolnoki fehér vacsora, tudósított a Szolnok TV. A különleges közösségi programnak a Szentháromság tér adott otthont, ahol a résztvevőket lehetőség szerint fehér öltözékben, fehér abrosszal és saját maguk által hozott finom falatokkal várták. A rendezvény különlegessége, hogy a vendégek közösen egy elegáns szabadtéri vacsora keretében tölthettek el egy estét a város egyik központi terén. A program mára a szolnoki rendezvénysorozat egyik kedvelt eseményévé vált. Erősítenék a gyorshajtók elleni fellépést Szolnokon, elsősorban a Pólya Tibor és a Szapári úton, írja a szoljon.hu. A rendőrség szerint mindkét helyen jelenleg is rendszeresen mérnek, emellett további forgalomlassító megoldásokat is vizsgálnak. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó utat, jó munkát, jó sulit kívánok szeptember 2-án. Sok boldogságot, kedves névnapos Rebekák, Dorinák, Isten értesse a szülinaposokat is. 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jennifer Lopez kezd a Love Don't Cost a Thing-el.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenéke, jön egy kis ízelítő a tegnap este hangulatából. Keddenként Funky szól a Night Shift-ben, a Best FM esti mix műsora minden nap 6-kor kezdődik a lemezjátszók mögött a házigazdával, White Boy-jal. Tegnap DJ Hangya hozta az ezredforduló legnagyobb funky bulijainak hangulatát, ma pedig Effendi hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit.

0: Best FM, a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé a 22-es és a 45-ös kilométer között. Mozgó terelés mellett a belső sávot zárják le, pár kilométeren torlódhat a pálya. M5 Budapest felé Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják, a 43-as és a 42-es kilométer között csak a belső sáv járható. Ott is lassabb a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröpült egy újabb óra, a délelőtt utolsó órájában pedig biztosan jön majd Pitbull, aki duplázik idén nálunk, hiszen a nyári Puskásban tartott fergeteges bulia után ősszel is fellép Budapesten. I know you want me, tudja, hogy akarjuk, aki nélkül pedig szintén nem múlhat el a következő óra, az Karamell.
2: Váratlan volt minden, mégis így volt jó. Vártam rá, hogy megtörténjen, mindig hittem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szabad nap jár a rendőröknek a születésnapjukon. Robbanás volt egy vasútállomáson Németországban. Felhős napos meleg idő várható. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Tegnap óta mindegyiküknek jár majd a szolgálatmentes nap, ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Robbanás történt egy német vasútállomáson, az augsburgi főpályaudvar egyik átjárójában egy ismeretlen tárgy repült a levegőbe, a detonációban ketten könnyebben megsérültek. A hatóságok korlátozásokat vezettek be a pályaudvaron, a környéken is fennakadások vannak. A Münchentől mintegy 55 kilométerre fekvő város a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének az alapos kézmosást, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor azt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Több tízezer doboznyi sört loptak el augusztus közepén Kaliforniában. Egy ottani sörfőzde járt pórul, a tolvajok először egy teljes szállítmányra csaptak le. A teherautó ugyan elindult a rakománnyal, de a célhoz már nem érkezett meg. A másik adagért már maguk a bűnözők mentek a raktárba. Hamis papírokat mutattak be és elvitték a sok rekesznyi sört, írta a Telex. Az ellopott mintegy 18 ezer liternyi amerikai láger átszámítva több mint 22 millió forintot érhet. Lehetnek felhősebb tájak is, de emellett is több órás napsütés várható szinte az egész országban. Estétől aztán északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet. Kisebb eső, zápor, főleg a Dunántúl északi kétharmadán jöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó utat, jó munkát kívánok! Szeptember 2-án szerdán, 11 óra után pár perccel, Maxim Levente vagyok, a Spice Girls, Alternatea, Mystic, elsőként pedig Madonna jön Justin Timberlake-kel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A szerda délelőttöt az amerikai énekesnő Altra Nati folytatja, aki a Warner testvér kiadójánál, a Sire Recordsnál szerződött le 2 albumra, még 91-ben. És bár a klubokban sikeresek voltak a dalai, a Warner vezetősége elégedetlen volt a lemezeladásokkal, úgy érezték, a popzenei piacra nem tud betörni, ezért 95-ben szerződést bontottak vele. Na és ezután készült a most érkező dal, amely aztán óriási világsláger lett. Jön az 1997-es Free a Best FM-en.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi?

0: Best FM a legjobb zenék. Szeptember van ráadásul, kicsit olyan szomorkás, borongós néha az idő itt a fővárosban.
1: Kicsit szomorkás.
0: Igazi őszi hangulat van, még akkor is, ha folytatódik a szeptemberi nyár, 29-30 fokkal, néha napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, egy-két esőcseppel. A csapadék egyébként a nyugati határ mentén lesz a legjellemzőbb ma. A legjobb zenék közül pedig biztosan szól még délig Manu Chao dala, Bongo Bong, Mauro Picottótól a Komodo, és jönnek Mario Winehouse-ék is az I Don't Wanna Know-val a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita egy igazi parti himnusszal indítja a szerda délutánt, jön Sarem és a Party All The Time. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is. Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Őszi osztálykirándulásokat tartanak az Erzsébet táborokban, mamut maradványok is előkerültek az Apadó Tiszából. A felhők mellett kisüthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek. Játékok közben mélyíthetik el, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Gyorshajtás, lepukkant autók, be nem csatolt biztonsági öv, ezek miatt büntettek leggyakrabban a rendőrök nyáron a fővárosban. A BRFK és a BKK főleg a gyermekbalesetek megelőzése érdekében indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg. Most egyébként kevesebb olyan autós volt, aki nem adta meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Ez csak az 5. intézkedési ok volt. Jégkorszaki leletek is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. A több tízezer éves állatcsontok a folyómedrében rejtőztek, és most a vízszint csökkenésének köszönhetően váltak láthatóvá. A mamutok, őstulkok maradványai mellett több évszázados fahidak, cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák, kovácsolt vastárgyak is előbukkantak, írta a szoljon.hu. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasúszáj volt a Szent István híd közelében, amely a 70-es években süllyedt el. Ciki fogás a fővárosban, több mint 12 millió forintnyi illegális elektromos cigarettát találtak egy budapesti férfinál. A NAV járőrei a Ganztelep környékén figyeltek fel a fiatal emberre. Ellenőrizték, és autójában 600 darab Magyarországon illegális típusú e-cigarettára bukkantak. A férfi akár 10 millió forintos bírságra is számíthat. A legtöbb helyen kisüthet a nap, de néhol azért ezt felhők zavarhatják, főleg a Dunántúlon fordulhat elő esőzápor, zivatar. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Késő estére ebből 17-24 fok marad. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd, délutánig leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok mindenkinek itt szeptember 2-án is. Én Majoros Rita vagyok, a következő pár órában én hozom önöknek a legjobb zenéket, mint a Faith No More és az Easy, de jön majd DJ Jazzy Jeff is, és Fresh Prince, és a Summertime, úgyhogy maradunk még a nyári hangulatban. Sharon pedig egy Eddie Murphy feldolgozással indítja a délutánt. Itt a Party of the Time.
0: Best FM. A

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave.

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, így a New Level Empire és a Wolf Katin nem elég dala után. Hát nem volt elég még a legjobb zenékből, úgyhogy a 90-es, 2000-es évek igazi nagy kedvenceit ma délután is szolgáltatom. Mary J. Blige és George Michael is itt lesz, de jön majd az Iri Mafia is és a Bajnok. Na meg közlekedési információkkal is jelentkezem meg mindenféle érdekességgel, és természetesen ma is hozom majd a napi témát, a napi kérdést, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, illetve az SMS, Viber és hívható telefonszámunkat már most írják fel, 0620-55-55-155, ha még esetleg nem tudják kívülről, ide várom ma is az útinfókat, meg mindenféle hozzászólást, úgyhogy töltsük együtt a délutánt, és indítsuk a Faith No More-ral, itt az Easy a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon sokan vannak az utakon, szóval, ha számíthatok önökre ma délután, azt nagyon megköszönöm. Ha látnak valamit az utakon, van közlekedési információjuk, küldjék el, vagy hívjanak a 0620 55 55 155-ös számon. És nekem egy kicsit ilyen fülletnek is tűnik az idő, lehet, hogy egy picit bágyattabbak is vagyunk a sofőrülésben, szóval, ha lehet, akkor tartsanak egy kicsit több szünetet, ha hosszú útra indulnak, álljanak meg egy kávészünetre, vagy néhány dal erejéig. Tegyék ezt a Best FM-en. Én pedig itt folyamatosan jelentkezem a legfrissebb információkkal. Például, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabányától a kiépített terelésben kell továbbra is autózni, a terelés előtt pedig szakaszos lassulás, a torlódásra kell számítani, főként a külső sávban. Aki autóval van és Budapest célja, ma is válassza az átterelt belső sávot. Jelenleg pedig a terelésbe történő belépés előtt a 61-es kilométernél legalább 10 kilométeres torlódás alakult ki, szóval emiatt azért kelleni fog a türelem ma délután is. Komárom és Tata között mindkét irányban komoly torlódásra kell számítani, úgyhogy azt írták a hallgatóink, hogy aki teheti, az ma talán inkább kerüljön az egyes főúton. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jó utat, vigyázzunk ma is egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér zárta ezt az órát, volt ami volt, ez volt dalának címe, én pedig nagyon remélem, hogy túl vannak az ebéden, ettek valami finomat, és nem hagyták ki a desszertet sem. Tudják, mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy jöhet egy szelettorta. És jöhet a következő órában Armand van Helden is, egykor hírek, aztán itt lesz a My. És jön majd Szikora Róbert is a Valmárral és a Balatoni lánnyal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Minden rendőr szabad napot kaphat a születésnapján. Újabb adathalász SMS-ek terjednek, a NAV nevét használják fel. Változóan napos felhős meleg időnk van. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Siófokon garázdálkodtak legtöbbet a bűnözők nyáron a balatoni települések közül. Itt júniusban és júliusban 75 bűncselekmény miatt intézkedtek a rendőrök. Az ORFK térképe szerint a második Balatonfüred, ahol 22 esetet regisztráltak. Autóból a két hónap alatt összesen 5-öt loptak el a tó környékén, ebből 3-at Alsóörsön. Lakásbetörést Siófokon és Balatonkenesén is mindössze egy-egy alkalommal jelentettek. Az adatok szerint a Balaton egyébként nem kiemelkedően veszélyes térség, a három érintett vármegye csak az országos középmezőnyben szerepel. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adóvisszatérítést ígérnek a 2026-os bevallásból. Azt kérik, hogy ehhez kattintsanak a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adóvisszatérítésről, tartozásról. Pláne nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, hiszen azt még be sem lehetett nyújtani. Ismét lesz retro véradás, ez már a 18. alkalom. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátosság. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: Lehetnek felhősebb tájak is, de emellett is több órás napsütés várható szinte az egész országban. Estétől aztán északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet, kisebb eső, zápor, főleg a Dunántúl északi kétharmadán jöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk 5 perccel, Majoros Rita vagyok, és ígérhetem, ebben az órában is a legjobb zenéket, de én be is tartom az ígéretem, hiszen hozom majd a Fadeless Insomniáját, de itt lesz Seal is csodálatos hangjával, és a Kiss from a Rose. Armand van Helden pedig rögtön így az óra elején felráz minket, nem mással, mint a My My My-jal. Szép napot!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mondd, hogy lehet, hogy lesz bűn egy szerelem.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Seal és a Kiss from a Rose. Egyszerűen imádom, és tudom, mindig azt mondom, hogy ő az egyik kedvenc hangom, de hát ne haragudjanak, elfogult vagyok. Viszont hozom a legfrissebb közlekedési információkat cserébe. Az M7-es autópályán ugyanis munka folyik a 22-es és a 45-ös kilométerek között Letenye felé mozgóterelés mellett dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot le is zárják ilyenkor, jelenleg pedig Kápolnás nyéknél torlódik a forgalom legalább 3 kilométeren keresztül. A 4-es főúton Üllőnél a 404-es főút körforgalmában egy műszaki hibás autó vesztegel, emiatt a 29-es kilométernél a teherautók itt nem tudnak továbbhajtani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedés!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Wanted to know, do you know somebody name? You know his name.
3: Oh yeah, definitely. I know his name.
2: But I just want to let you know that he's mine.

Best FM a legjobb zenék. Ma ebédnél itt a kedves kollégákkal felvetült egy téma, és egy kicsit így visszautaztunk a gyerekkorunkba, legalábbis gondolatban. És arról beszélgettünk, hogy ki milyen mesevilágban élne legszívesebben. Tudom, ezen azért nem szoktunk túl sokat gondolkodni, de ma azért mégiscsak tegyük meg, mert szerintem mindenkinek van egy olyan mesevilága, ahová úgy lélekben elképzelte magát. Legyen az mondjuk Szaffi mesevilága, vagy éppen Benedek Elek egyik meséjé, vagy a magyar népmeséké, de lehet ez mondjuk Hamupipőke kastélya is. Szóval ki milyen mesevilágban tudná magát elképzelni? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, és persze a miértek is érdekelnének, hogy valaki miért pont azt a fajta, vagy azt a típusú mesevilágot választaná magának. Én is elgondolkozom, miközben 2001-ben azért visszaugrunk egy kicsit, hiszen imádtuk akkor a dance slágereket, úgyhogy jöjjön egy nagy kedvenc. French for Sexy, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és az Elkezdem, én pedig gyorsan elkezdem, hogy mire számíthatnak a következő órában, mert hogy mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Simply Red és a Stars. És jön majd Vastag Csaba is, és az Őrült éjjel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újraindulhat az egyes kocsi teherfuvarozás támogatása, sok gyerek betegszik meg a tanévkezdés után. Eső talán a Dunántúlon jöhet néhol. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A vasútra próbálják átterelni az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből, termelőktől, gyártóktól, erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Ezzel több százezer kamionnyi árut tarthatnak a vasúton, tehermentesítik a közutakat, csökkentik a széndioxid kibocsátást. Gyorshajtás, rossz állapotú autók, be nem csatolt biztonsági öv. Ezek miatt büntettek leggyakrabban a rendőrök nyáron a fővárosi közlekedésbiztonsági akcióban. A BRFK és a BKK főleg a gyermekbalesetek megelőzése érdekében indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg. A tapasztalatok szerint egyébként kevesebb az olyan autós, aki nem adja meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Jóval több lehet a náthás köhögő gyerek a tanévkezdés környékén. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb-gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Fontos lenne, hogy minden ülő egészen picikótól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, illetve tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe. Ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet.
1: Rekordkísérlet az Erkel Színházban. Az új évad egy 25 órás megszakítás nélküli ingyenes musical előadással indul a Budapesti Teátrumban. Szeptember 13-án az emeleti büfétérben kialakított pódiumon a színház művészei és vendégei a legnépszerűbb musical slágereket adják elő. A nézők interaktív programok révén maguk is a kísérlet részesei lehetnek. A legtöbb helyen kisüthet a nap, de néhol azért ezt felhők zavarhatják, főleg a Dunántúlon fordulhat elő esőzápor, zivatar. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Késő estére ebből 17-24 fok marad. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd, délutánig leginkább északon észak-keleten eshet egy kicsit. 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jöhet egy kis pörgés, forgás és egy kis tánc. Na jó, lehet, hogy azért az ebéd utáni sziesztából csak megpróbálom felrezni Önöket, mert hogy ebben az órában ilyen zenékre lehet számítani. Hát, hogy 2 óra is, így most már lassan 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, a Gácsó pedig már nyitja is az órát. Itt az isteni So Many Times, és jöhet a tánc.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Pont azon gondolkodtam, így az ebéd utáni kávét fogyasztva, miközben ráharaptam a citromos nápoimra, hogy milyen jó ízek voltak a 90-es években. Sikerült beszereznem a hétvégén, tudják, azt az igazi kimérős citromos nápoit, ami picit citromos, picit édes, valahogy a kettő között, az az igazi 90-es évek íz, amit egy kis boltban találtam még hozzá a kassa melletti kimérve, hát szerintem a legjobb, és nekem ez az igazi 90-es évek íz. Az egyik barátnőm pedig azt mondta, hogy szerint ez ilyen öreges nasi, mert hogy neki mindig a nagymamája ette a citromos nápolyt, és hogy szerinte, nem tudom, 60 év fölött esznek csak ilyeneket az emberek, úgyhogy ezt egy kicsit kikértem magamnak, és nagyon remélem, hogy önök megerősítenek abban, hogy igenis a citromos nápolyi egy szuper desszert, vagy szuper nasi, és nem vagyok egyedül a citromos nápolyi klubban. A délutáni kávé mellé egyébként tökéletes. Csak úgy, mint a 90-es évek egyik legbizarabb slágere, ez pedig nem más, mint az OMC és a How Bizarre, aminek egyébként a szövegét soha senki nem tudta igazán megfejteni, mert hogy a zenészek is egyszerűen csak egy nagy katyfaszt írtak, mármint jó értelemben katyfaszt, mert hogy mindenkire rábízták, ki mit lát bele. Ők egyszerűen csak azt akarták, hogy aki hallgatja, jól érezze magát. A dallamát tekintve is, és a stílusát is minden van benne. Egy kis spanyolos gitár, egy kis reggae rész, vagy éppen egy mariachi gitár, szóval mindent megtalálunk ebben. Na pont ettől bizarr ez a sláger. OMC How Bizarre, itt a Best FM-en.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Budapest FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják. A 43-as és a 42-es kilométerek között így csak a belső sáv autózható. Viszont közel 10 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, az az 53-as jelű Örkény csomópontban térjen le az 5-ös főútra, és ott kerüljön. Komáromban az Erzsébet híd Magyar hídfőjénél a vasút feletti felüljárót a mai napon még aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő buszokat és a különböző megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Az autóval és a teherautóval közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója bárhonnan az ország útjairól, nagyon megköszönöm, ha elküldi, vagy hívjon fel. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Welcome to Central Bay.

like the same story. Hey, hey.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Elindult a Nők Háza program. Fehér vacsorát rendeztek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Útjára indult Szolnokon a Nők Háza program, amely az esélyegyenlőséget és a humán egészségfejlesztést szolgálja. Számolt be róla a Szolnok TV. A nyitó rendezvényen a résztvevők Brunswick Teréz életútjával is megismerkedhettek. A kezdeményezés egy 3,5 éven át tartó rendezvénysorozat része, amelynek célja, hogy támogassa és erősítse a nők mentális, szellemi és fizikai egészségét. A szervezők a programokkal többek között az egészségtudatosságra, a közösségépítésre és a nők esélyegyenlőségének előmozdítására szeretnék felhívni a figyelmet. Idén is nagy sikert aratott a szolnoki fehér vacsora, tudósított a Szolnok TV. A különleges közösségi programnak a Szent Háromság tér adott otthont, ahol a résztvevőket lehetőség szerint fehér öltözékben, fehér abrosszal és saját maguk által hozott finom falatokkal várták. A rendezvény különlegessége, hogy a vendégek közösen egy elegáns szabadtéri vacsora keretében tölthettek el egy estét a város egyik központi terén. A program mára a szolnoki rendezvénysorozat egyik kedvelt eseményévé vált. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAVA honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papír nyugták adatainak kézirögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatás kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Szolnokon is elindulhat az Érintők program, amely önkéntesekkel segíteni a kórházban szülői jelenlét nélkül maradt csecsemőket, írja a szoljon.hu. A kezdeményezés képviselői már egyeztettek a Hetényi Géza kórházzal, a részletek kidolgozása azonban még tart. Az intézményben jelenleg 7 kórházban hagyott csecsemőről gondoskodnak. Az önkéntesek nem ápolási feladatokat végeznének, hanem rendszeres jelenléttel, figyelemmel és testközelséggel egészítenék ki a szakemberek munkáját. Önkéntesnek már most lehet jelentkezni, ehhez nem kell egészségügyi végzettség. A kórházi munkát azonban alkalmassági vizsgálat és felkészítés előzi meg. Szolnok napjához kapcsolódó városnapi megemlékezést tartottak szombaton a vasútállomáson, írja a szoljon.hu. A város számára meghatározó évforduló az 1847. szeptember 1-én megnyitott Pest-Szolnok vasútvonalhoz kötődik, amely új korszakot hozott Szolnok fejlődésében. Az ünnepségre egy gőzmozdony által vontatott nosztalgiavonat is érkezett. A rendezvényen azt is megerősítették, hogy felújítják a szolnoki vasútállomást. Megújul az épület, rekonstruálják az átmenő fővágányokat és lecserélik a fővonali váltókat. Rekordszámban több mint 500-an vettek részt az idei Béres Szenior sétán Szolnokon. A hagyományos rendezvényt minden évben a városnapjához kapcsolódva szervezik meg, és ezúttal is számos egyesület, valamint nyugdíjas klub csatlakozott hozzá. A program célja, hogy mozgásra ösztönözze az idősebb korosztály tagjait, miközben közösségi élményt is biztosít számukra. A nagy érdeklődés azt mutatja, hogy a rendszeres testmozgás és az aktív időskor iránt továbbra is jelentős az érdeklődés Szolnokon. Számolt be róla a Szolnok TV. Összehangolt rendőrségi ellenőrzést tartottak Szolnokon többek között a Felső-Szandai réten és a Városközpontban. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a szolnoki rendőrkapitányság munkatársai közösen ellenőrizték az autósokat. Az akció egyik célja a gyorshajtások, valamint az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása és a közlekedési szabályokat megszegő járművek kiszűrése volt. Az átalakított gépkocsik ellenőrzésében a megyei kormányhivatal közlekedési hatósága is közreműködött. Az ellenőrzések során több mint egy tucat, összesen 13 jármű forgalmi engedélyét vonták be engedély nélküli átalakítások miatt. Akadt olyan sofőr is, aki ittasan, gumiabroncs nélkül a felnén közlekedett. Számolt be róla a szoljon.hu. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
4: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Bők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Erősítenék a gyorshajtók elleni fellépést Szolnokon, elsősorban a Pólya-Tibor és a Szapári úton, írja a szoljon.hu. A városvezetés a rendőrséggel is egyeztetett, és további sebességmérő rendszerek, valamint más forgalomlassító megoldások lehetőségét is megvizsgálnák. A rendőrség szerint mindkét érintett úton jelenleg is rendszeresen mérnek fix és mobil eszközökkel. Az ellenőrzések helyszíneinek kiválasztásakor a baleseti kockázat mellett a lakossági és önkormányzati jelzéseket is figyelembe veszik. Az esetleges további forgalomlassító beavatkozásokról az utak kezelője dönthet. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál, a Tisza-Valki medence jelentős részén már száraz meder látható, írja a szoljon.hu. A tó vízszintje több mint egy méterrel marad el a megszokott nyári szinttől, és a 2022-es negatív rekord is megdőlt. Kisköre felsőn a vízállás megközelítette a 610 cm, így elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Az alacsony vízállás miatt a hajózás, a horgászat és a vízitúrázás is egyre több helyen nehézzé vagy lehetetlenné válik. Lakossági fórumra várja a Kertvárosban élőket Sámson László önkormányzati képviselő tanácsnok. Számoltak be róla a Város honlapján. A fórumot ma este 6 órától tartják a Kertvárosi Közösségi Fiók Könyvtárban. A rendezvényen a helyi lakosok közvetlenül tehetik fel kérdéseiket, illetve megoszthatják észrevételeiket és javaslataikat a városrész jelenével és jövőjével kapcsolatban. A fórumon részt vesz Győrfi Mihály polgármester, valamint a Szolnoki Rendőrfőkapitányság közlekedési osztályának vezetője is. Így a városrészt érintő általános ügyek mellett a közlekedésbiztonsággal és a rendészettel kapcsolatos kérdésekre is választ kaphatnak a városrészben élők. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a Szolnoki stúdióban a mikrofon mögött Fodor Attila, Szuper Szerda délutánt, Dorinák, Rebekák, boldog névnapot. Most ünnepelnek Csík, Tibor, olimpiai bajnok, ökölvívó, de ezen a napon született Oszter Sándor színész is. Ferivel, Jay-Z-vel az egyik leggazdagabb sztárpár voltak a 2000-es években. Beyoncé jön!
0: 102.4 West FM.

Még kitart a nyárias meleg, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a térségben egy gyenge hidegfront hatására napos, időnként felhős idő lesz. Csapadék viszont továbbra sem várható. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, főleg a Dunántúlon élénkülhet meg. Az észak-nyugati szél napközben Szolnok környezetében 30 fok lehetséges. Pénteken fátyol és gomoly felhők zavarják meg a napsütést, de számottevő csapadék ezen a napon sem valószínű. A nyugati észak-nyugati szél viszont élénk erős lesz, 31 foknál is többet mérhetünk a legmelegebb órákban. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-észak-nyugat felől egy hidegfront hatására felhősebb lesz az ég, csak elszórtan alakul ki majd futó zápor. Az észak-nyugati szél olykor viharos lökésekkel társul majd, a hétvége első napján akár 34 fok is lehet a csúcs. A Cardigans és Tom Jones közöse folytatja, méghozzá egy feldolgozással, ez is a 80-as években volt először siker, de

102.4 Best FM a legjobb zenék, most pedig programajánlatok. Városnap Tálpió szerén a Népkertben, ezen a szombaton 13 órától a Vadvirág zenekarral, Siel Ferivel, Gitánóval, este 8-tól pedig a Kovalszki meg a Vega koncertjével. Újszász városnapját ezen a szombaton ünneplik, már reggel 9-től térzenével, 17 órától látható majd Bing News és Sula Elefánt interaktív gyermekműsora, este 7-től fellép Jolly, majd az Ocsó Macsó koncertje tekinthető meg. Tiszakécskén szombaton tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvény téren, délután 5-től fellép majd a Spontán Blues Band, majd Hatházi László és a Pardon Brandó, este 9-től pedig Király Viktor. Tajpán koncert Szolnokon a Tiszapart moziban, ezen a szombaton este 8-tól. Éjszakai fényfutás szeptember 11-én pénteken este 7-től, itt Szolnokon a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Dák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon szeptember 11-én pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok a Cifra kertben szeptember 11-én pénteken Vastag Csabával, Erősel és Piggy Boy-jal, valamint a Beatmakers-szel. 12-én szombaton fellép Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda Nagy Bogi, 13-án vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán szeptember 12-én szombaton már kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka, Zsiga László, 16 órától Vastag Tamás, este 7:30-tól pedig a 4-es Street. Gulyás Liget szeptember 11-én és 12-én a Tisza Ligetben. Pénteken lesz déltől jótékonysági főzés, délután 6-tól fellép a Kék Virág trió, majd a Tehéntánc zenekar látható, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje tekinthető meg. Szombaton lesz kézműves vásár, néptánc és népdalműsor már reggel 9:30-tól. Lesz gyerekkoncert, és fellép majd a Sodrás Népzenei kis együttes. Látható majd Teréki Kata műsora, a Kék Virág trió koncertje, 17:30-tól az Even Flow akusztikus koncertje tekinthető meg. Este 7-től a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar lép színpadra, míg este 9-től magyar és külföldi slágerekkel a C-Sharps műsora látható. Kivilágos kivirattig kis új szálláson a Városháza Parkban, szeptember 12-én szombaton már reggel 9-től bemutatókkal, az UV trióval, Nyári Kálmán műsorával, fellépnek még a Szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, de este 8-tól lesz majd Ári Mafia koncert, a hangulatot pedig még fokozza Kuruc Dániel, Sterminski és Mineo is. Köszi, hogy együtt töltjük a szerda délutánt is, már is James Blunt-dal hallgatjuk.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület mellett lehet közlekedni a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek az 59-es 61-es kilométerek között. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van érvényben. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is a 42-esen útszűkületre kell számítani. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton dolgoznak. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyoma-Endrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél ugyancsak karbantartást végeznek a 46-27-esen. Abáczalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Karcagon a Dózsa-György úton van korlátozás útépítés miatt. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályást lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Útépítése kell számítani Millér telep után Csataszök felé. Bárándon a Kossuth úton útszűkület mellett lehet közlekedni. Ecsekfalva határában pedig a főcsatornánál útszűkület van érvényben. Most a 102.4 Best FM-en a Hands-On a családi vállalkozás rekordot is döntött, hiszen több héten át vezették az amerikai slágerlistát ezzel a dallal, Mbapp.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Elindult a Nők Háza program. Fehér vacsorát rendeztek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Útjára indult Szolnokon a Nők Háza program, amely az esélyegyenlőséget és a humán egészségfejlesztést szolgálja. Számolt be róla a Szolnok TV. A nyitó rendezvényen a résztvevők Brunswick Teréz életútjával is megismerkedhettek. A kezdeményezés egy 3,5 éven át tartó rendezvénysorozat része, amelynek célja, hogy támogassa és erősítse a nők mentális, szellemi és fizikai egészségét. A szervezők a programokkal többek között az egészségtudatosságra, a közösségépítésre és a nők esélyegyenlőségének előmozdítására szeretnék felhívni a figyelmet. Idén is nagy sikert aratott a szolnoki fehér vacsora, tudósította a Szolnok TV. A különleges közösségi programnak a Szent Háromság tér adott otthont, ahol a résztvevőket lehetőség szerint fehér öltözékben, fehér abrosszal és saját maguk által hozott finom falatokkal várták. A rendezvény különlegessége, hogy a vendégek közösen egy elegáns szabadtéri vacsora keretében tölthettek el egy estét a város egyik központi terén. A program mára a szolnoki rendezvénysorozat egyik kedvelt eseményévé vált. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAVA honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papír nyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatás kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás ez az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Szolnokon is elindulhat az Érintők program, amely önkéntesekkel segíteni a kórházban szülői jelenlét nélkül maradt csecsemőket, írja a szoljon.hu. A kezdeményezés képviselői már egyeztettek a Hetényi Géza kórházzal, a részletek kidolgozása azonban még tart. Az intézményben jelenleg 7 kórházban hagyott csecsemőről gondoskodnak. Az önkéntesek nem ápolási feladatokat végeznének, hanem rendszeres jelenléttel, figyelemmel és testközelséggel egészítenék ki a szakemberek munkáját. Önkéntesnek már most lehet jelentkezni, ehhez nem kell egészségügyi végzettség. A kórházi munkát azonban alkalmassági vizsgálat és felkészítés előzi meg. Szolnok napjához kapcsolódó városnapi megemlékezést tartottak szombaton a vasútállomáson, írja a szoljon.hu. A város számára meghatározó évforduló az 1847. szeptember 1-én megnyitott Pest-Szolnok vasútvonalhoz kötődik, amely új korszakot hozott Szolnok fejlődésében. Az ünnepségre egy gőzmozdony által vontatott nosztalgiavonat is érkezett. A rendezvényen azt is megerősítették, hogy felújítják a szolnoki vasútállomást. Megújul az épület, rekonstruálják az átmenő fővágányokat és lecserélik a fővonali váltókat. Rekordszámban több mint 500-an vettek részt az idei Béres Szenior sétán Szolnokon. A hagyományos rendezvényt minden évben a városnapjához kapcsolódva szervezik meg, és ezúttal is számos egyesület, valamint nyugdíjas klub csatlakozott hozzá. A program célja, hogy mozgásra ösztönözze az idősebb korosztály tagjait, miközben közösségi élményt is biztosít számukra. A nagy érdeklődés azt mutatja, hogy a rendszeres testmozgás és az aktív időskor iránt továbbra is jelentős az érdeklődés Szolnokon. Számolt be róla a Szolnok TV. Összehangolt rendőrségi ellenőrzést tartottak Szolnokon többek között a Felsőszandai réten és a Városközpontban. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a szolnoki rendőrkapitányság munkatársai közösen ellenőrizték az autósokat. Az akció egyik célja a gyorshajtások, valamint az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása és a közlekedési szabályokat megszegő járművek kiszűrése volt. Az átalakított gépkocsik ellenőrzésében a megyei kormányhivatal közlekedési hatósága is közreműködött. Az ellenőrzések során több mint egy tucat, összesen 13 jármű forgalmi engedélyét vonták be engedély nélküli átalakítások miatt. Akadt olyan sofőr is, aki ittasan, gumiabroncs nélkül a felnén közlekedett. Számolt be róla a szoljon.hu. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
4: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Erősítenék a gyorshajtók elleni fellépést Szolnokon, elsősorban a Pólya-Tibor és a Szapári úton, írja a szoljon.hu. A városvezetés a rendőrséggel is egyeztetett, és további sebességmérő rendszerek, valamint más forgalomlassító megoldások lehetőségét is megvizsgálnák. A rendőrség szerint mindkét érintett úton jelenleg is rendszeresen mérnek fix és mobil eszközökkel. Az ellenőrzések helyszíneinek kiválasztásakor a baleseti kockázat mellett a lakossági és önkormányzati jelzéseket is figyelembe veszik. Az esetleges további forgalomlassító beavatkozásokról az utak kezelője dönthet. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. A Tisza-Valki medence jelentős részén már száraz meder látható, írja a szoljon.hu. A tó vízszintje több mint egy méterrel marad el a megszokott nyári szinttől, és a 2022-es negatív rekord is megdőlt. Kisköre felsőn a vízállás megközelítette a 610 cm, így elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Az alacsony vízállás miatt a hajózás, a horgászat és a vízitúrázás is egyre több helyen nehézzé vagy lehetetlenné válik. Lakossági fórumra várja a Kertvárosban élőket Sámson László önkormányzati képviselő tanácsnok. Számoltak be róla a Város honlapján. A fórumot ma este 6 órától tartják a Kertvárosi Közösségi Fiók Könyvtárban. A rendezvényen a helyi lakosok közvetlenül tehetik fel kérdéseiket, illetve megoszthatják észrevételeiket és javaslataikat a városrész jelenével és jövőjével kapcsolatban. A fórumon részt vesz Győrfi Mihály polgármester, valamint a Szolnoki Rendőrfőkapitányság közlekedési osztályának vezetője is. Így a városrészt érintő általános ügyek mellett a közlekedésbiztonsággal és a rendészettel kapcsolatos kérdésekre is választ kaphatnak a városrészben élők. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És olyan felejthetetlen színészek is ma ünnepelnek, mint például Salma Hayek, illetve Keanu Reeves. És ma van a szülinapja Mark Harmonnak, aki játszott a Bűntény a támaszponton filmben. Láthattuk a Nem férek a bőrödbe című vígjátékban, és az NCIS-ben ő alakította Gibbs ügynököt. Most Avril Lavigne-nek el.
0: 102.4 West

Kitart a nyárias meleg, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a térségben egy gyenge hidegfront hatására napos, időnként felhős idő lesz. Csapadék viszont továbbra sem várható. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, főleg a Dunántúlon élénkülhet meg. Az észak-nyugati szél napközben Szolnok környezetében 30 fok lehetséges. Pénteken fátyol és gomoly felhők zavarják meg a napsütést, de számottevő csapadék ezen a napon sem valószínű. A nyugati észak-nyugati szél viszont élénk erős lesz, 31 foknál is többet mérhetünk a legmelegebb órákban. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-észak-nyugat felől egy hidegfront hatására felhősebb lesz az ég, csak elszórtan alakul ki majd futó zápor. Az észak-nyugati szél olykor viharos lökésekkel társul majd, a hétvége első napján akár 34 fok is lehet a csúcs. Tulajdonképpen nyári siker is, Tupac egyik legjobbja szól, a California Love most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, most pedig programajánlatok. Városnap Tálpió szelén a Népkertben, ezen a szombaton 13 órától a Vadvirág zenekarral, Siel Ferivel, Gitánóval, este 8-tól pedig a Kovalszki meg a Vega koncertjével. Újszász városnapját ezen a szombaton ünneplik, már reggel 9-től térzenével, 17 órától látható majd Bing News és Sula Elefánt interaktív gyermekműsora, este 7-től fellép Jolly, majd az Ocsó Macsó koncertje tekinthető meg. Tiszakécskén szombaton tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvény téren, délután 5-től fellép majd a Spontán Blues Band, majd Hatházi László és a Pardon Brando, este 9-től pedig Király Viktor. Tajpán koncert Szolnokon a Tiszapart moziban, ezen a szombaton este 8-tól. Éjszakai fényfutás szeptember 11-én pénteken este 7-től, itt Szolnokon a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Dák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon szeptember 11-én pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok a Cifra kertben szeptember 11-én pénteken Vastag Csabával, Erősel és Piggy Boy-jal, valamint a Beatmakers-szel. 12-én szombaton fellép Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda Nagy Bogi, 13-án vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán szeptember 12-én szombaton már kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka, Zsiga László, 16 órától Vastag Tamás, este 7:30-tól pedig a 4-es Street. Gulyás Liget szeptember 11-én és 12-én a Tisza Ligetben. Pénteken lesz déltől jótékonysági főzés, délután 6-tól fellép a Kékvirág trió, majd a Tehéntánc zenekar látható, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje tekinthető meg. Szombaton lesz kézműves vásár, néptánc és népdalműsor már reggel 9:30-tól. Lesz gyerekkoncert, és fellép majd a Sodrás Népzenei kisegyüttes. Látható majd Teréki Kata műsora, a Kékvirág trió koncertje, 17:30-tól az Evenflow akusztikus koncertje tekinthető meg. Este 7-től a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar lép színpadra, míg este 9-től magyar és külföldi slágerekkel a C-Sharps műsora látható. Kivilágos kivirattig kisújszálláson a Városháza Parkban, szeptember 12-én szombaton már reggel 9-től bemutatókkal, az UV trióval, Nyári Kálmán műsorával, fellépnek még a Szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, de este 8-tól lesz majd Ári Mafia koncert, a hangulatot pedig még fokozza Kuruc Dániel, Sterbinski és Mineo is. Az egyik első valóságshow zenéje következik a Unique-tól, Mi van a nevedben?

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület mellett lehet közlekedni a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek az 59-es, 61-es kilométerek között. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van érvényben. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is a 42-esen útszűkületre kell számítani. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton dolgoznak. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél ugyancsak karbantartást végeznek a 46-27-esen. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Karcagon a Dózsa-György úton van korlátozás útépítés miatt. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályást lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé. Bárándon a Kossuth úton útszűkület mellett lehet közlekedni. Ecsekfalva határában pedig a főcsatornánál útszűkület van érvényben. Mi Csikolatino, Jerry Halliwell dala listavezető is volt annak idején, most ez szól a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Elindult a Nők Háza program. Fehér vacsorát rendeztek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Ugye az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Útjára indult Szolnokon a Nők Háza program, amely az esélyegyenlőséget és a humán egészségfejlesztést szolgálja. Számolt be róla a Szolnok TV. A nyitó rendezvényen a résztvevők Brunswick Teréz életútjával is megismerkedhettek. A kezdeményezés egy 3,5 éven át tartó rendezvénysorozat része, amelynek célja, hogy támogassa és erősítse a nők mentális, szellemi és fizikai egészségét. A szervezők a programokkal többek között az egészségtudatosságra, a közösségépítésre és a nők esélyegyenlőségének előmozdítására szeretnék felhívni a figyelmet. Idén is nagy sikert aratott a szolnoki fehér vacsora, tudósított a Szolnok TV. A különleges közösségi programnak a Szent Háromság tér adott otthont, ahol a résztvevőket lehetőség szerint fehér öltözékben, fehér abrosszal és saját maguk által hozott finom falatokkal várták. A rendezvény különlegessége, hogy a vendégek közösen egy elegáns szabadtéri vacsora keretében tölthettek el egy estét a város egyik központi terén. A program mára a szolnoki rendezvénysorozat egyik kedvelt eseményévé vált. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAVA honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papír nyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatás kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Szolnokon is elindulhat az Érintő program, amely önkéntesekkel segíteni a kórházban szülői jelenlét nélkül maradt csecsemőket, írja a szoljon.hu. A kezdeményezés képviselői már egyeztettek a Hetényi Géza kórházzal, a részletek kidolgozása azonban még tart. Az intézményben jelenleg 7 kórházban hagyott csecsemőről gondoskodnak. Az önkéntesek nem ápolási feladatokat végeznének, hanem rendszeres jelenléttel, figyelemmel és testközelséggel egészítenék ki a szakemberek munkáját. Önkéntesnek már most lehet jelentkezni, ehhez nem kell egészségügyi végzettség. A kórházi munkát azonban alkalmassági vizsgálat és felkészítés előzi meg. Szolnok napjához kapcsolódó városnapi megemlékezést tartottak szombaton a vasútállomáson, írja a szoljon.hu. A város számára meghatározó évforduló az 1847. szeptember 1-én megnyitott Pest-Szolnok vasútvonalhoz kötődik, amely új korszakot hozott Szolnok fejlődésében. Az ünnepségre egy gőzmozdony által vontatott nosztalgiavonat is érkezett. A rendezvényen azt is megerősítették, hogy felújítják a szolnoki vasútállomást. Megújul az épület, rekonstruálják az átmenő fővágányokat és lecserélik a fővonali váltókat. Rekordszámban több mint 500-an vettek részt az idei Béres Szenior sétán Szolnokon. A hagyományos rendezvényt minden évben a városnapjához kapcsolódva szervezik meg, és ezúttal is számos egyesület, valamint nyugdíjas klub csatlakozott hozzá. A program célja, hogy mozgásra ösztönözze az idősebb korosztály tagjait, miközben közösségi élményt is biztosít számukra. A nagy érdeklődés azt mutatja, hogy a rendszeres testmozgás és az aktív időskor iránt továbbra is jelentős az érdeklődés Szolnokon. Számolt be róla a Szolnok TV. Összehangolt rendőrségi ellenőrzést tartottak Szolnokon többek között a Felső-Szandai réten és a Városközpontban. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai közösen ellenőrizték az autósokat. Az akció egyik célja a gyorshajtások, valamint az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása és a közlekedési szabályokat megszegő járművek kiszűrése volt. Az átalakított gépkocsik ellenőrzésében a megyei kormányhivatal közlekedési hatósága is közreműködött. Az ellenőrzések során több mint egy tucat, összesen 13 jármű forgalmi engedélyét vonták be engedély nélküli átalakítások miatt. Akadt olyan sofőr is, aki ittasan, gumiabroncs nélkül a felnén közlekedett. Számolt be róla a szoljon.hu. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
4: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Bőg letérkednek, azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon, a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Erősítenék a gyorshajtók elleni fellépést Szolnokon, elsősorban a Pólya-Tibor és a Szapári úton, írja a szoljon.hu. A városvezetés a rendőrséggel is egyeztetett, és további sebességmérő rendszerek, valamint más forgalomlassító megoldások lehetőségét is megvizsgálnák. A rendőrség szerint mindkét érintett úton jelenleg is rendszeresen mérnek fix és mobil eszközökkel. Az ellenőrzések helyszíneinek kiválasztásakor a baleseti kockázat mellett a lakossági és önkormányzati jelzéseket is figyelembe veszik. Az esetleges további forgalomlassító beavatkozásokról az utak kezelője dönthet. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. A Tisza-Valki medence jelentős részén már száraz meder látható, írja a szoljon.hu. A tó vízszintje több mint egy méterrel marad el a megszokott nyári szinttől, és a 2022-es negatív rekord is megdőlt. Kisköre felsőn a vízállás megközelítette a 610 cm, így elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Az alacsony vízállás miatt a hajózás, a horgászat és a vízitúrázás is egyre több helyen nehézzé vagy lehetetlenné válik. Lakossági fórumra várja a Kertvárosban élőket Sámson László önkormányzati képviselő tanácsnok. Számoltak be róla a Város honlapján. A fórumot ma este 6 órától tartják a Kertvárosi Közösségi Fiókkönyvtárban. A rendezvényen a helyi lakosok közvetlenül tehetik fel kérdéseiket, illetve megoszthatják észrevételeiket és javaslataikat a városrész jelenével és jövőjével kapcsolatban. A fórumon részt vesz Győrfi Mihály polgármester, valamint a Szolnoki Rendőrfőkapitányság közlekedési osztályának vezetője is. Így a városrészt érintő általános ügyek mellett a közlekedésbiztonsággal és a rendészettel kapcsolatos kérdésekre is választ kaphatnak a városrészben élők. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a stúdióban most Fodor Attila üdvözle, Steve Porcaro, a Toto tagja ezen a napon született, 26 éve ilyenkor, Madonna az angol első musical, 19 éve pedig Sean Kingston, Benny King dalával, a Stand By Me-vel áll az élen. Most azonban a Black Eyed Peas, így szerda délután a Don't Lie-al.
0: 102.4 West FM.

Még kitart a nyárias meleg, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a térségben egy gyenge hidegfront hatására napos, időnként felhős idő lesz. Csapadék viszont továbbra sem várható. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, főleg a Dunántúlon élénkülhet meg. Az észak-nyugati szél napközben Szolnok környezetében 30 fok lehetséges. Pénteken fátyol és gomoly felhők zavarják meg a napsütést, de számottevő csapadék ezen a napon sem valószínű. A nyugati észak-nyugati szél viszont élénk erős lesz, 31 foknál is többet mérhetünk a legmelegebb órákban. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-észak-nyugat felől egy hidegfront hatására felhősebb lesz az ég, csak elszórtan alakul ki majd futó zápor. Az észak-nyugati szél olykor viharos lökésekkel társul majd, a hétvége első napján akár 34 fok is lehet a csúcs. A 90-es évek nagy kezdői között ott volt a Backstreet Boys, és ez a dal is, Get Down, a 102.4 Best FM-en.

0: szemben.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék, most pedig programajánlatok. Városnap Tápió szelén a Népkertben, ezen a szombaton 13 órától a Vadvirág zenekarral, Siel Ferivel, Gitánóval, este 8-tól pedig a Kovalszki meg a Vega koncertjével. Újszász városnapját ezen a szombaton ünneplik, már reggel 9-től térzenével, 17 órától látható majd Bing News és Sula Elefánt interaktív gyermekműsora, este 7-től fellép Jolly, majd az Ocsó Macsó koncertje tekinthető meg. Tiszakécskén szombaton tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvény téren, délután 5-től fellép majd a Spontán Blues Band, majd Hatházi László és a Pardon Brando, este 9-től pedig Király Viktor. Tajpán koncert Szolnokon a Tisza Part moziban, ezen a szombaton este 8-tól. Éjszakai fényfutás szeptember 11-én pénteken este 7-től, itt Szolnokon a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Dák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon szeptember 11-én pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok a Cifra kertben szeptember 11-én pénteken Vastag Csabával, Erősel és Piggy Boy-jal, valamint a Beatmakers-szel. 12-én szombaton fellép Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda Nagybogi, 13-án vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán szeptember 12-én szombaton már kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes Cseke Katinka, Zsiga László, 16 órától Vastag Tamás, este 7:30-tól pedig a 4-es Street. Gulyás Liget szeptember 11-én és 12-én a Tisza Ligetben. Pénteken lesz déltől jótékonysági főzés, délután 6-tól fellép a Kék Virág trió, majd a Tehéntánc zenekar látható, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje tekinthető meg. Szombaton lesz kézműves vásár, néptánc és népdalműsor már reggel 9:30-tól. Lesz gyerekkoncert, és fellép majd a Sodrás Népzenei Kisegyüttes. Látható majd Teréki Kata műsora, a Kék Virág trió koncertje, 17:30-tól az Even Flow akusztikus koncertje tekinthető meg. Este 7-től a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar lép színpadra, míg este 9-től magyar és külföldi slágerekkel a C-Sharps műsora látható. Kivilágos kivirattik kisújszálláson a Városháza Parkban, szeptember 12-én szombaton már reggel 9-től bemutatókkal, az UV trióval, Nyári Kálmán műsorával, fellépnek még a Szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, de este 8-tól lesz majd Iri Mafia koncert, a hangulatot pedig még fokozza Kuruc Dániel, Sterminski és Mineo is. Egy különleges hölgyel folytatjuk. Ágnes Vanilla énekel. Most jó, a 102.4 Best FM-en. Oh, yeah.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület mellett lehet közlekedni a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek az 59-es 61-es kilométerek között. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van érvényben. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is a 42-esen útszűkületre kell számítani. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton dolgoznak. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél ugyancsak karbantartást végeznek a 46-27-esen. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Karcagon a Dózsa-György úton van korlátozás útépítés miatt. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszök felé. Bárándon a Kossuth úton útszűkület mellett lehet közlekedni. Ecsekfalva határában pedig a főcsatornánál útszűkület van érvényben. Ezt a szuper szerdát a Gorillaz zárja, a részemről Fodor Attila vagyok, további Best FM-es időtöltést kívánok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Támogatják a gazdákat, új igazgatókat keresnek az iskolák élére, magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz, és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. November 5-én újabb pályázati szakasz nyílik a termelői csoportok számára. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolai igazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le, a meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatokat. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Útnak indult Nepálba a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy segítséget nyújtson a villámárvíz sújtotta térségben. A természeti katasztrófában a legfrissebb adatok szerint csaknem 1000-en haltak meg, több ezeren pedig eltűntek, köztük legalább 3 magyar állampolgár. A tragédiát gletszer szakadás, majd jég, törmelék és sárlavina okozta. A magyar segélycsapatban olyan szakemberek is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után részt vettek a mentésben. A szervezet közben adománygyűjtést is indította a túlélők megsegítésére. Világrekordot ért el Mónus József távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílveszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász egy éven át készült a kísérletre, saját íjakat és nyílveszőket készít, évente pedig mintegy 250 ezer lövést ad le. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mi van velem, hogy nem tudom ezt az idei nyarat elengedni? Már egyszer elbúcsúztattam, hétfőn búcsúztattam, tegnap is. De én ma is úgy érzem, hogy az összes nyári, az összes summer dalt ide kell hoznom. Hozom is. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Effendi a lemezjátszok mögött pop és rádiós lágerek mixben. Mostantól 120 percen keresztül indul a Nácsért.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profi

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

stone.

DJ Feli átjön erre az oldalra. Ővé a lemezjátszó a következő 60 percben, még egy órán át pop és rádiós lágerek szólnak mixben. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás. Kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben Röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre, miután a röntgenvizsgálat során kirajzolódtak a pisztolyok körvonalai. Az abroncsot szétvágva találták meg a fegyvereket. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. 45 iskolai sportpálya újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csaknem 900 millió forint támogatást osztottak ki. A fejlesztésekhez az iskolák több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Többfelé felhősödhet az éjszaka folyamán, csapadék azonban csak elvétve fordulhat elő, a részleteket azonnal mondom. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk helyenként vastagabb felhő takaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na hát akkor felkezdődött az iskola.
5: Oskola?
4: Most már.
5: Úgy mondjuk oskola.
4: Oskola, úgyhogy most már lehet menni. Halloween-i cuccokat venni. Tehát, hogy,
5: hát
4: tehát,
5: az e, már tehát, micsoda hetek óta
4: hogy az összes
5: multi,
4: hogy nem rohad meg, de tényleg, hogy még élveznéd a nyarat, érted, és akkor július közepére, végére, akkor ott van az újság, hogy akkor lehet iskolás cuccokat venni.
5: Persze, hát hol meg már hátra... töklámpás, meg izé, mennyiket
4: hát
5: láttam.
4: Már, igen, azért ezt mondom. Hallom. Hát, hogy most már...
5: Tényleg, két hét és jönnek a karácsonyi dekorok.
4: Hát biztos vagyok. Hát egyébként tavaly az volt, még le sem ment a tökfaragó szezon, de már a mikulások meg. És aztán már egész hamar felcsendült a Last Christmas is.
5: Jaj.
4: Hogy
5: de,
4: hova rohadunk?
5: De még a kemerejkerek nem engedték kézzel a dinget.
4: Igen, még fogságban tartották a pincébe. Na, mi viszont most kiengedjük a legnagyobb pop és rádiós lágereket, illetve hát Effi engedi ki. Ebben az erre van, ő áll a lemezjátszók mögött.
3: Életünk legjobb zenéje.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Náfikém, te, aki híresen nagy koncert elkerülő vagy, de azért volt neked egy elejtett félmondatod még hetekkel, hónapokkal ezelőtt, hogy majd, ha egyszer az Erik Prinz.
2: Jaj, már annyira vártam a kérdést, nem fog tudni menni
1: holnap
2: egyébként.
1: Után, miért nem?
2: Tudom, mert nem így alakult az életünk, de egyébként amikor kijött az első reklám, akkor még fölkiáltottam. Megnéztem, még mondtam a fiamnak is, mert azt meséltem.
1: Igen, hogy így miatta mennétek igazából,
2: hogy nagy rajongó, de aztán utána végig gondoltuk, hogy neki ez valószínűleg azért nagyon erős lenne még az ő kis fülecskéjének, úgyhogy ez nem biztos, hogy meg
1: hát a tömegében. Hát és ilyen fülvédő, hát úgyis azért reptéren lesz, vagy reptér mellett vagy.
2: Na mindegy, átgondoltuk ezt, hogy gyerekkel így vízen, és addig vacilált, hogy még bejött egy másik program, úgyhogy nem fog tudni részt venni, de egyébként pedig tökre megörültem neki.
1: Pedig erre pont elmentél volna.
2: Tényleg nem szerettem volna, igen. De hát mindegy, ez van.
1: Na majd legközelebb.
2: Mindenről lemaradok, basszus.
1: Pedig de az első vagy, amikor jegyárusítás kezdődik, akkor ott vagy minden.
2: Én ott várom, ott nézem a...
1: Hogy mikor lesz vége, és akkor már ne kellene erről többet beszélni.
2: Hát nem igaz, most gonosz vagy kicsit. De nem baj.
1: Pitbull jegyek meg vannak?
2: Nem.
1: Na, ugye, jó van.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Hú, ebből a Billie Jean-ből a magyar Budapest TV-s verzió, az veled szembe is jött? Ez egy régi, tényleg Budapest TV-s?
2: Az egy régi, amit én láttam, igen, de amit...
1: De hogy akkor az miért nem tudott itt titokban maradni? Miért kellett most felbukkanni? Hát ez... Hogy mi? Jézus, Atya, Úristen!
2: Igen, valaki ezt így elkezdte, és akkor fölkapta az algoritmus, és onnantól kezdve nem tud lelőni, tehát ez akkor megy minden.
1: Jézus. Szegény Jack, tehát hogy nincs neki elég baja még így holtában, most még ez is. De minden, ne is beszéljünk róla, Isten ments, hogy reklámot csináljunk annak a borzadájnak.

0: zenével és a legjobb pop zenékkel.
1: Csak így összefoglalom, hogy tehát, hogy te mekkorát hibáztál ezzel. Tehát, hogy a Purple Disco Machine ugye megcsinálta a Jamiroquai Cloud 9 című dalának a remixét, akkor ugye felkérte a Jamiroquai, hogy akkor legyen kedves, akkor a 15-ös vagy 16-os európai turnéjának, akkor legyen ő az előzenekar, ugrunk az időbe, és a Purple Disco Machine Grammy díjas lett. Neked itt van egy nagyon jó remixed a Ray-hez. Nem küldöd el,
2: legyek az előzenekar,
1: nem leszel előzenekar, nem leszel Grammy díjas, effikével, akkor az ígyszerek ezek.
2: De leszel a menedzserem?
1: Én nagyon szívesen.
2: Jó, megbeszéltük.
1: Nem is értem, hogy miért vannak kétségei.
2: Tényleg keresek egy ilyen arcot, aki ezt tudja vinni.
1: Effikem.
2: Mert én nem értek hozzá.
1: Figyelj. Adáson kívül megbeszéljük az egészen pontos százalékot, és akkor így.
2: Jó.
1: Na, akkor viszont annyit szeretnék mondani, hogy DJ Effendi, az ügyfelem, pénteken jön ismét a Night Shift Extra-ba.
2: Ja, hát akkor innen... Már nem szerződtünk, lehet azért ne...
1: Nem, az szokjad, hogy most akkor ez lesz a tónus, okay. Jó? Tehát, hogy nem, tehát mondom, hogy hova kell, hányra fellépni, jó, mennyire, okay. És akkor jó. Tehát, hogy kedves ügyfelem DJ Effendi, pénteken érkezik ismét a Night Shift Extra-ba. Hasonlóan kitűnő pop és sárkoslágrek.
2: Így fog történni.
1: Így. Efikém, akkor légy kedves pénteken.
2: Jó.
1: Várjuk vissza.
2: Rendben. Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok gyerek üdült az Erzsébet táborokban, szabad napot kapnak a szülinapos rendőrök, jönnek a Nemzetek Ligája meccsek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Az internetező magyarok csak nem fele fordult már mesterséges intelligenciához egészségügyi kérdésben. Ez derült ki egy friss kutatásból. A 18 és 69 év közöttiek 46%-a használt már mesterséges intelligencia alapú alkalmazást ilyen célra. A 30 év alattiaknál ez az arány 65%, de még a 60 év felettiek negyede is kipróbálta. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények elemzésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információ keresésére használják a technológiát. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok, több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Daravánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: A zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna és Georgia elleni hazai Nemzetek Ligája mérkőzéseire. Márko Rossi együttese szeptember 25-én az ukránokat, október 2-án pedig a georgiaiakat fogadja a Puskás arénában. Mindkét találkozó este 3:49-kor kezdődik. Változékony időjárásra számíthatunk, de legfeljebb csak elvétve lehet csapadék. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 13 és 19 fok között alakul, azonban a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Holnap az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főként északon, észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 8 és 9 között jönnek hárman párban, és most nem a United-dalra gondolok, hanem például Robbie Williamsre, aki Kylie Minogue-val együtt hozza majd a Kids című dalukat, vagy éppen Beyoncé-ra, aki Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal jön 8 és 9 között, vagy Britney Spears-re és Madonna-ra, akik indítják az előttünk lévő órát a Me Against the Music-kal.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best of a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés maradt, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak. Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli. És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Hogy Adamski ma mi van, azt nem tudjuk. Egy biztos Seal itt volt július 30-án, és brutálisan jó koncertet adott az MVM Dome-ban. Jön most a Killer itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék, a pár perccel, pár dallal ezelőtt hallott Adamski klasszikust, akár George Michael is nyomhatta volna, mert hogy amikor a Queen emlékkoncerten a Killerből és a Papa was a Rolling Stone-ból csinált egy kis élő mashupot, az annyira jól sikerült, hogy hivatalos kislemezként is megjelent, és aztán későbbi koncertjein is George Michael előszeretettel énekelte úgy abban a formában. Mint ahogy ezt is, konkrétan a budapesti koncertjét is ezzel nyitotta. Jön a Flawless Go to the City George Michael-től, mint a Best of a legjobb zenék között. Absolutely.

Best of a legjobb zenék, hihetetlen, de a Simply Rednek csak egyetlen egy dala tudott felkerülni az angol kislemezlista élére, és ez az első hely, ez hamarosan a 31. évfordulóját ünnepli, mert hogy 95. szeptember 18-án lett Anglia legjobb kislemeze a most érkező Fairground.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Támogatják a gazdákat. Iskolakezdéskor több gyermek betegedhet meg. Magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz, és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolaigazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le. A meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatot. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiumnak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhög, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe közöktünk, akkor ezt utána dobjuk ki. Emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Világrekordot ért el Mónus József távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében. 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílveszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász egy éven át készült a kísérletre. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Salt and Pepa-ból Pepa, vagyis Sandra Denton 28 évvel ezelőtt adott életet lányának, Egyptnek. Nem tudom, hogy lesz-e a családi ünneplés, hiszen ma este az En Vogue-gal és a TLC-vel együtt lép fel a Salt and Pepa Torontóban. Nálunk minden esetre érkeznek majd a Let's Talk About Sex-el a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

Best FM a legjobb zenék. Vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France-t. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és mindemellett David Guetta nem felejtett el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágereit pörgette, de a legelső kislemezét is, a Just a Little More.

Best FM, a legjobb zenék, a közelében sem leszünk a két évvel ezelőtti napi meleg rekordnak. A 24-ben körös szakánál 36,5 fokot mértek, de azért nem leszokunk a panaszra. 27 fokos nappali maximum, kevéske felhő, viszont készüljenek a frontér.

Eztefem a legjobb zenék, a Salt and Pepper és a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön, a Let's Talk About Sex a Salt and Pepper-től.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás. Kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást, mondta rádiumnak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A retro véradás hétvégén lesz. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk, helyenként vastagabb felhő takaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az augusztus 22-i jubileumi nagyzenekaros sikén buli annyira jól sikerült, hogy nem csak Európába terveznék további dátumokat és helyszíneket 2026-ra, de 27-re, a következő évre egy komplett ausztrál turnét tervez. Mi pedig úgy tervezzük, hogy a Love on the Run-t hozzuk majd a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Beszéltem a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. Na, hogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egy-egy pörgőszékben. Jön a Maroon 5!

Best of a legjobb zenék, hogy hogy áll a Lime-kor ellen vívott harcával Justin Timberlake. Nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Señorita.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 2002-ben többen is úgy gondolták, hogy leporolják Sting régina slágerét, a Shape of My Heartot, többek között a Sugar Babes és Craig David is, és hát valószínűleg ez utóbbi járt jobban, mert neki személyesen Stinget is sikerült megnyerni a projekthez. Úgyhogy így született meg a Rise and Fall, amely érkezik nálunk hamarosan a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man. Girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: All right.

Best of a legjobb zenék, egy 78-as dal után jön egy 83-as, persze, ha szigorúan az eredetieket nézzük. Szűcsüdít és a Gyere a Disco Club elé után jön a Billy Joel féle Uptown Girl a Westlife-tól.

Best FM a legjobb zenék, a Macarena sikerén felbuzdulva, most érkeződő a producerei, felkértek a Macarena koreográfusait, hogy valami ahhoz hasonló, könnyen megjegyezhető pármozdulatos koreográfiát találjanak ki ehhez a dalhoz is. Nem nagyon maradt meg azért ez senki fejébe, legyünk őszinték. Vezz érkezik az Alanival itt a Besten.

Várom a szerdát, ennyi volt már a Night Shift. Holnap csütörtök, DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között a lemezjátszók mögött, mert hogy igen, ha csütörtök, akkor nálunk az még mindig dance-es csütörtök. Már ami a Night Shift első 120 percét életi 6 és 8 óra között. Craig David érkezik Stinggel és Rise and Fall-al. Én megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.